Az ördög küldtem erősebb írt a kész rosszabb nála is. A bolond lány! Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közé.

ördög küldtem, erősebb írt a kész, rosszabb nála is a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közé.